Rádió egyik csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, épp hogy visszaértem, megmondom őszintén, az ületésnapi fesztiválról, amíg bírtam, húztam, de hát mégiscsak adás van, szóval itt vagyok, és hozom azt a dalt, amit tegnap szenzációsat, mert hogy élőben is meghallgathattuk a Rádió egy születésnapi fesztivál nagy színpadán, Tóth Abigail, Accent Sugar Daddy, ezzel kívánok kellemes éjszakát mindenkinek.

Sláger megy, köztük pedig egy óriási kedvenc Ray-től, aki készített már gigaslágert Regarda, Joel Corey-val, David Guetta-val, az utóbbi időben pedig teljesen egyedül, nem csak teljes albumokat tölt meg, de óriási koncerthelyszíneket és stadionokat is, tényleg nagyon jó. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray és a Where Is My Husband itt.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most nem egy feldolgozást, egy újragondolást hozok a legnagyobb kedvencek között. Egy korábban Faithless dal, most Bibi Rexától jön. A New Religion az igazi mai slágerek között a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

akik minden évben nagyon-nagyot mennek a születésnapi fesztiválunkon, és most is 6 órától fél hétig akkorát zenéltek. Hát imádtam. Na, aki nem volt ott, lecsúszott róla, az keresse majd a videókat, meg hát egyébként socialben tele vagyunk tartalommal. Na, most viszont egy újabb igazi mai sláger, 21 Pilots, Heathens, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezeket hozom a következő órában is megállás nélkül, köztük lesz Radarton újdonsága, de készülök Kétóval, Martin Garrix-el a kezdésben pedig Taylor Swift-tel. Na rá, hogy a legnagyobb aktuális kedvencet indítom tőle mindjárt, The Fate of Ophelia pár percen belül itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szalagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ray Daltonnal folytatom, aki egy tökéletes bizonyíték arra, hogy egy csomó minden fejben dől el. Egy ideig ő nem hitte el, hogy lehet idézőjelben több, mint egy együttműködő partner, nagy zenékben dolgozott, de ő csak idézőjelben mondom még egyszer egy együttműködő volt, de aztán valami átfordult benne fejben, és azóta hát szólóban is stadionokat tölt meg. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray Dalton és a Blood Runnin' itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 születésnapi fesztivál after party pedig még tart. A Rádió 1 DJ-kkel három helyszínen zenélnek ezekben a percekben is. Én pedig indítok egy nagy kedvencet, és nem mondom, hogy újdonságot, mert maga a dal legalább ilyen 15 éves, de most kapta fel újra a világ, és milyen jól tettük. Két ó, Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en. Kellemes

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezt a Cyril dalt még becsempésztem így gyorsan az óra végére. Hú, de jó volt tegnap a születésnapi fesztiválom. Na, viszont mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, ma nem jönnek Balázsik, mert hogy időközben azért munkaszünet van, és ennek is lehet örülni, lehet pihenni, holnap viszont jönnek, sőt, vadjú játékot is indítanak, a következő órában mesélek majd róla, amit egyébként ezzel a nagy kedvenccel indítok. Igen, ő is fellépett nálunk tegnap, Accent, a Don't Leave-vel, mindjárt jön itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. Az egyetem közleménye idézte Géci Attillát, az elektronikai technológiai tanszék munkatársát, aki elmondta, hogy a biológiailag lebontható elektronika területén a magyar kutatócsoport a világ élvonalába tartozik. Míg a nemzetközi versenytársak elsősorban vízben oldható megoldásokkal kísérleteznek, a magyar fejlesztés a komposztálhatóságra fókuszál. Mint írták, a kutatócsoport eredményeit nemzetközi szinten is elismerik. Két párhuzamos fejlesztési projektjük is fut az uniós pályázati rendszerekben, és az első év után az előbbi projektben 5 különböző innovációt ismert el az Európai Unió. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. A hagyományos veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia, amelyben egy gyűri vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlő panelek 70-90%-kal lebontható vagy újrahasznosítható legyen. Eddig ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására nem volt bejáratott folyamat, csak égetésre tudtak megszabadulni tőlük. Az ipari körülmények között végzett komposztálás során szerves anyagú törmelék lesz belőlük, abból már csak egyszerűen ki kell válogatni a fém alkotó elemeket, alkatrészeket, magyarázta a közleményben Illés Balázs, az elektronikai technológia tanszék vezetője. Illés Balázs ismertetése szerint az eljárás során a lebontható műanyagok mellett égésgátlókra, növényi forrásból származó politejsavra és szerkezet erősítő lenvászonra van szükség. A gyártás előnye, hogy nem igényel új gépsorokat, és költségei alacsonyabbak a mostaninál. A projekt jelenleg a szabadalmi bejegyeztetés és a piaci bevezetés előkészítésének szakaszában tart, közölte a Budapesti Egyetem.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 4 óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a rádió egy DJ-től pedig tudjuk, hogy elképesztő dalokat készítenek, Regálili egyre többet hoz ki az utóbbi időben, aminek nagyon örülök, de ez az újdonság, amit a héten mutattunk be, ez valami elképesztően jó lett. Mutatom, Regálili, Heal Me, itt a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert mindjárt 3-4-5 lesz. Én pedig Joel Corey-t hozom már is, aki kb. Ilyenkor szokott végezni a saját szettjeivel, visszamegy a szállodába, de nem lefekszik, hanem elkezd nézni befektetős műsorokat. Ilyen reality-ket szeret a legjobban. És hozzáteszem, részben azért is, mert neki is van egy csomó egyéb biznisze, de állítólag ezzel tud a legjobban lefűzni. Én meghozom az igazi mai slágerét Joel Corey-nak a Galantis-szal közösen. Ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: For you, I guess you moved on really
1: easily. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Zalai adományozót ismert el a Vöröskereszt, mesefigurák költöztek a Teskándi iskola termeibe, idén is megtartották az országos űrgeszámlálást. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Rangos elismerést kapott a Zalakó, a cég az év támogatója díjat vehette át a Magyar Vöröskereszt májusi ünnepségén. A címet azok kapják, akik az elmúlt években folyamatosan élen jártak adományaikkal, segítve a hazai Vöröskereszt működését. A Zalai Sütőipari Vállalat 8 éve kötött együttműködési megállapodást a szervezettel. A vármegyei vöröskeresztes önkéntesek a Zalakó 15 üzletéből szállítják el napi szinten a felajánlott pékárút. A szervezet közleményéből az is kiderül, hogy a vállalat segítségével havonta 3000 kilogrammnyi adományt juttatnak el a rászorulóknak. Jubileumi ünnepséggel emlékeztek Teskándon arra, hogy 20 éve vette fel az iskola Csukás István nevét. Az intézmény különlegessége, hogy az országban elsőként kapta élő személyről az elnevezést. Az ünnepségen az osztálytermek és a közösségi terek is új neveket kaptak, méghozzá a gyerekek kedvenc Csukás mesefiguráiról. Az ebédlő már Gombóc Artúr falatozójaként működik, a tornaterem a Bátor Tintanyúl nevet viseli, de pompomok, mirmúrok és festéktüsszentő Habci Benő is helyet kapott az iskola falai között, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Idén is megtartották az országos űrgeszámlálást, amelyet már 5. éve minden tavasszal elvégeznek. Az önkéntesek és természetvédők által összegyűjtött adatok segítenek nyomon követni az állomány változását, illetve védeni az űrgék élőhelyeit, mondta Váci Olivér etológus, a vadonleső program munkatársa. 10 éve indult az iskolákban a Nébi maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Néhány zápor elsősorban a középső tájakon fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet reggel többnyire 12 és 17 fok között alakul, a csúcsérték pedig 26 és 32 fok között valószínű. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szalagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
1: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek és szép reggel, 5 óra után 10 perccel. A mikrofonnál Király Tamás, május 25-e van, az Orbánok a névnaposok, egyébként ő pedig Bibi Rex egy Feetless dallal. Ez a New Religion a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig holnap jönnek a Vadiú játékkal, az elfűrészelt dalok játékkal, nagyon menő ajándékokért. Az infokaradio1.hu, én pedig továbbra is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, most a One Republicot választottam, ez a Counting Stars, kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a hosszú hétvége, folytatódik, ma sem kell melozni, és ma is 28 fok lesz. Ha-ha! Az de rendben van. Ahogy a folytatás is, Tóth Abigail Accent, Sugar Daddy! A dal, amit tegnap a Rádió egy születésnapi fesztiválon élőben is meghallgathattunk, aki lemaradt róla, egy csomó kontentet talál, de azért az ott helyben volt nagyon nagy. Mindjárt hozom itt a Rádió egyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását.

0: Európai Unió. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. A hagyományos veszélyes anyagokat is tartalmazó műanyag komponensekkel szemben az új technológia, amelyben egy gyűri vállalat is közreműködik, lehetővé teszi, hogy az egyszerűbb áramkörök akár 90, a bonyolultabb alkatrészek, például a vezérlő panelek 70-90%-kal lebontható vagy újrahasznosítható legyen. Eddig ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására nem volt bejáratott folyamat, csak égetésre tudtak megszabadulni tőlük. Az ipari körülmények között végzett komposztálás során szerves anyagú törmelék lesz belőlük, abból már csak egyszerűen ki kell válogatni a fém alkotó elemeket, alkatrészeket, magyarázta a közleményben Illés Balázs, az elektronikai technológia tanszék vezetője. Illés Balázs ismertetése szerint az eljárás során a lebontható műanyagok mellett égésgátlókra, növényi forrásból származó politejsavra és szerkezet erősítő lenvászonra van szükség. A gyártás előnye, hogy nem igényel új gépsorokat, és költségei alacsonyabbak a mostaninál. A projekt jelenleg a szabadalmi bejegyeztetés és a piaci bevezetés előkészítésének szakaszában tart, közölte a Budapesti Egyetem.
1: A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert tegnap pedig elindítottuk a fesztivál szezont a Rádió egy születésnapi fesztivállal, és idén nyáron is rengeteget fogunk együtt bulizni, és ezen a hosszú hétvégén egyébként a Siófoki plázs is elindult, ahol hogy ott leszünk, többek között DJ Metzger Vikivel is lehet bulizni ezen a nyáron, sőt, DJ Oti is visszatér, egy csomó info a Rádió 1.hu-n ezzel kapcsolatban is. Én pedig hozok egy újabb nagy kedvencet, most Félixin a Sáusszal jön, ez a Walk With Me, itt a Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Felújítják az utat Csesztrek térségében, kigyulladt egy autó motortere Nagy Kanizsán, az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Burkolat felújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Csesztrek térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és Baján-Senye közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezet cserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfalt réteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik. Kigyulladt egy személyautó motortere Nagy Kanizsán a Munkás utcában. A helyszínre riasztott hivatásos tűzoltók feszítővágóval nyitották fel a motorháztetőt, majd egy vízsugára gyorsan megfékezték a lángokat. A tűz nem terjedt át az utastérre és a közelben parkoló járművekre sem. Az eset során személyi sérülés nem történt, közölte a vármegyei katasztrófa védelem. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek szeretetét és aggodalmát használják ki, telefonon keresik fel őket, azt állítva, hogy az unoka bajba került, balesetet szenvedett és azonnal pénzre van szüksége. Fontos az időseket felvilágosítani arról, hogy mindig járjanak utána az információ hitelességének, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon.
1: Új játszóterekkel bővül Murakeresztúr, miután a település 8 millió forintos támogatást nyert a versenyképes járások programban. Az egyik az óvoda udvarán már el is készült, ide tornyos csúszda, hinta és rugós játékok kerültek. A másik fejlesztés Kollátszeg település részén zajlik, ahol egy nagyobb játszóegységet építenek 3 csúszdával, homokozóval és úgynevezett lajhármászó játékkal. A munkálatokban önkéntesek és szülők is részt vettek, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Néhány zápor elsősorban a középső tájakon fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet reggel többnyire 12 és 17 fok között alakul, a csúcsérték pedig 26 és 32 fok között valószínű. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Egy szép reggelt, és hát még mindig jó hétvégét mindenkinek, mert hogy hosszú hétvége van. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvenceket pedig megállás nélkül hozzuk. Ebben az órában készülök Ed Sheerannel, Lil Nas X-el, de a legújabb kedvenc Ray Daltontól is bekészítve, most viszont a Fastboy jön Topikkal, ez a Forget You. Még egyszer, szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és megérkezett Dua Lipa koncertalbum és koncertfilmje, amit még decemberben rögzítettek a legutóbbi turnéjának az egyik állomásán, ami összesen egyébként 92 állomásból állt össze, és 1,75 millió jegyet adtak el rá. Május 21-e óta pedig már elérhető az erről készült film is az egyik szolgáltatónál. Na, én viszont az igazi mai slágerét hozom, méghozzá Martin Garrix-szel közösen. Dua Lipa és a Scared to be Lonely. Itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsik ma nincsenek, hosszú hétvége van, ma még munkaszünet, ma még remélem mindenki pihen. Emellé én hozom az igazi mai slágereket, viszont nem csak ezen a héten, de jövő héten is lesz játék a Balázsiknak. Mutatom ennek a részleteit, aztán pedig egy újabb nagy kedvencet és egy kis extra változatosságot hozok. David Guettával, Kid Cudival a Memories-t indítom mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság július 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nemzetközi járőrversenyt rendeztek Nagykanizsán, május végéig jelentkezhetnek a Virágos Magyarország versenyre a települések, biztonságosak a Bubble Tea-k. Sós Kata vagyok, már is érkezem a részletekkel. Nagykanizsa adott otthont a Sárgarikók vonulása elnevezésű nemzetközi tartalékos katonai járőrversenynek. A kétnapos megmérettetésen a magyar területvédelmi ezredek mellett cseh és lengyel tartalékos egységek is részt vettek. A viadalt végül a harmadik területvédelmi ezred csapata nyerte meg, írja az alakocka.hu. Míg május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
1: Jelentkezni a kezdeményezés honlapján lehet díjmentesen. Megnyugodhatnak a szülők. Biztonságosak ugyanis az itthon kapható, fiatalok körében oly népszerű Bubble Tea üdítőitalok, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
3: A Bubble Tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehézfém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Néhány zápor elsősorban a középső tájakon fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk néz.

0: ahol erős lesz. A hőmérséklet reggel többnyire 12 és 17 fok között alakul, a csúcsérték pedig 26 és 32 fok között valószínű. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rá.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg köszi pedig egy hatalmas kedvenc, Ray Dalton, Blood Runnin', amit indítok. Az énekest ugye először McLemore-nak és Ryan Lewis-nak köszönhetően ismerte meg a világ a Kent Holdászban, és érdekes a sztoria ennek, hogy hogyan találtak rá. Konkrétan Ryan Lewis meghallotta énekelni Ray Daltont, akit akkor a Facebookon kutatott fel, megtalálta, ráírt, felkérte, és hát csináltak egy világslágert. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray Dalton és a Blood Runnin' itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger. Megy a számunk 0620-311-111, ide jöhetnek az üzenetek, én pedig a következő órában is hozom a legnagyobb kedvenceket. Köztük lesz Sam Felt, akivel tegnap mekkorát bulisztunk a Rádió Egy születésnapi fesztiválon. Elsőként viszont Taylor Swift-tel készülök. Az igazi mai sláger, The Fate of a Feeling, ami mindjárt jön. Előtte pedig mutatom, hogy Balázsék holnap milyen játékot hoznak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul!

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 g-os kiszerelésben is.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
6: A 400 g-os csomagolt Regnum Barbecue Grill Kolbász. Csak 1399 forint.
5: További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
0: Reklámot hallottak.
11: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagykon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Zalai adományozót ismert el a Vöröskereszt, mesefigurák költöztek a Teskendi iskola termeibe, idén is megtartották az országos ürgeszámlálást. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Rangos elismerést kapott a Zalakó, a cég az év támogatója díjat vehette át a Magyar Vöröskereszt májusi ünnepségén. A címet azok kapják, akik az elmúlt években folyamatosan élen jártak adományaikkal, segítve a hazai Vöröskereszt működését. A Zalai Sütőipari Vállalat 8 éve kötött együttműködési megállapodást a szervezettel, a vármegyei vöröskeresztes önkéntesek a Zalakó 15 üzletéből szállítják el napi szinten a felajánlott pékárút. A szervezet közleményéből az is kiderül, hogy a vállalat segítségével havonta 3000 kilogrammnyi adományt juttatnak el a rászorulóknak. Jubileumi ünnepséggel emlékeztek Teskándon arra, hogy 20 éve vette fel az iskola Csukás István nevét. Az intézmény különlegessége, hogy az országban elsőként kapta élő személyről az elnevezést. Az ünnepségen az osztálytermek és a közösségi terek is új neveket kaptak, méghozzá a gyerekek kedvenc Csukás mesefiguráiról. Az evédlő már Gombóc Artúr falatozójaként működik, a tornaterem a Bátor Tintanyúl nevet viseli, de pompomok, mirmúrok és festéktüsszentő Habci Benő is helyet kapott az iskola falai között. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. Idén is megtartották az országos ürgeszámlálást, amelyet már 5. éve minden tavasszal elvégeznek. Az önkéntesek és természetvédők által összegyűjtött adatok segítenek nyomon követni az állomány változását, illetve védeni az ürgék élőhelyeit, mondta Váci Olivér etológus, a vadonleső program munkatársa. 10 éve indult az iskolákban a Nébi maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Néhány zápor elsősorban a középső tájakon fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet reggel többnyire 12 és 17 fok között alakul, a csúcsérték pedig 26 és 32 fok között valószínű. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 7 óra után járunk, pünköst hétfő van, munkaszüneti nap, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig David Guettai a folytatás, aki a nagy fesztiválok, a nagy Ibizai és a nagy Las Vegas-i bulik mellett idén egy számára egészen új dolgot is kipróbál. Az egyik Forma 1 futamon Silverstone-ban is zenélni fog, július 2-án egyébként ő tartja a nagy bulit. Most pedig az igazi mai slágerben a One Republic-kal érkezik David Guetta, ez az I Don't Wanna Wait, itt a Rádió 1-en. Szép reggel!

Ez a rádió egyik csak igazi mai slágermegy, és nem állítom, hogy nem vagyok fáradt. Ameddig bírtam, tegnap ott voltam a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, de hát aztán jönni kellett, mert hogy itt az adás, viszont hát még bőven ott voltam Seinfeld szettjénél, ami számomra az egyik legnagyobb élmény volt tegnap, és hát amiről egyébként már most egy csomó videót, csomó bejegyzést lehet találni a socialben, jól megvan ez teggelve, szóval ott is meg lehet nézni, aki tegnap lemaradt róla. Én pedig hozom most az igazi mai slágert, na rá, hogy Seinfeldtől Rosalinnál közösen, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert tegnap pedig a Rádió egy születésnapi fesztivállal idén is elindítottuk hivatalosan a fesztivál szezont, amin nincs megállás. A következő bulira már nagyon készülünk, ahova elvisszük a hallgatókat. Mutatom most ennek a részleteit, aztán pedig Lady Gagát és az Abrakadabrát hozom. Pár perc is a hírek után ezzel a nagy kedvenccel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió egy bemutatja. Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
3: Ez itt Texas, drágám.
2: Új föld.
4: Jó lesz itt élni, nem igaz?
3: Majd teszünk róla.
2: Új ellenfelek.
4: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
2: Új szabályok.
5: Azt hittem már nem kell tüzet oltanom.
3: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
4: A béke még odébb van.
2: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
9: Önnek a Protexin kell.
10: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
0: Reklámot hallottak.
13: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Felújítják az utat Csesztrek térségében, kigyulladt egy autó motortere Nagykanizsán, az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Burkolat felújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Csesztrek térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és Baján-Senye közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezet cserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfalt réteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik. Kigyulladt egy személyautó motortere Nagykanizsán a Munkás utcában. A helyszínre riasztott hivatásos tűzoltók feszítővágóval nyitották fel a motorháztetőt, majd egy vízsugárral gyorsan megfékezték a lángokat. A tűz nem terjedt át az utastérre és a közelben parkoló járművekre sem. Az eset során személyi sérülés nem történt, közölte a vármegyei katasztrófa védelem. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek szeretetét és aggodalmát használják ki. Telefonon keresik fel őket, azt állítva, hogy az unoka bajba került, balesetet szenvedett és azonnal pénzre van szüksége. Fontos az időseket felvilágosítani arról, hogy mindig járjanak utána az információ hitelességének, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon.
1: Új játszóterekkel bővül Murakeresztúr, miután a település 8 millió forintos támogatást nyert a versenyképes járások programban. Az egyik az óvoda udvarán már el is készült, ide tornyos csúszda, hinta és rugós játékok kerültek. A másik fejlesztés Kollátszeg település részén zajlik, ahol egy nagyobb játszóegységet építenek 3 csúszdával, homokozóval és úgynevezett lajhármászó játékkal. A munkálatokban önkéntesek és szülők is részt vettek, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Néhány zápor elsősorban a középső tájakon fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet reggel többnyire 12 és 17 fok között alakul, a csúcsérték pedig 26 és 32 fok között valószínű. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Martin Garrix, aki már nem a 20-as éveibe jár, egy jó másfél héttel ezelőtt átlépett a 30-asok világába, és meg is lepte magát egy extrém falmászással. Az Instán minden fotó erről ott van. A dalai viszont továbbra is zseniálisak, az egyik legnagyobb kedvencünk a Butterflies tőle, ezt elítom most itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hosszú hétvége van, szóval ezen a reggelen nem beszélünk, hanem az igazi mai slágereket hozzuk megállás nélkül. Például a következő órában készülő Bibi Rexától a New Religion-nel, ugye ez a Faithless dal feldolgozás is szerintem szenzációs. Jön majd a Clean Manny, Tamara és David Guetta hármasa, sőt Ed Sheeran is. A kezdésben pedig egy olyan előadó, akivel tegnap együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ő Accent, ez pedig az egyik legnagyobb kedvencél a Don't Leave, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Ne, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
8: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
9: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
14: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
13: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonkkal kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
1: Reklámot hallottak.
5: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Hány óra?
17: Hajnal 2.
16: Megint nem alszol?
17: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
16: Próbáld ki te is a Sedakurt.
18: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Alszol.
18: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár, grillcsirkés, nagykanizsa, Stop Shop parkoló. Rendelje házhoz a Foodorán vagy a Wolton keresztül. Kóstolja meg ön is!
20: Privát MR vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán, profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek socialemery.hu.
21: Pörgesse fel üzleti ügyeid az új Transporter modellünkkel. Magabiztos szállítás, erő, dinamika, a minden eddiginél erősebb Transporterrel. Nagyobb tér, nagyobb kényelem, számtalan lehetőség. Az ön stílusa, az ön sikere, az ön Volkswagen-e. Ez az igazi szállító. Küldetésre készen. Spirit Auto. Zalaegerszeg, Bozsoki utca, 1 per D.
22: Ha több fronton kell helytállnod,
23: le kell adni a prezentációt.
22: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
24: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
25: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a legjobb.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy. Reklámot hallottak.
0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nemzetközi járőrversenyt rendeztek Nagykanizsán, május végéig jelentkezhetnek a Virágos Magyarország versenyre a települések, biztonságosak a Bubble-tík. Sós Kata vagyok, már is érkezem a részletekkel. Nagykanizsa adott otthont a Sárgarikók vonulása elnevezésű nemzetközi tartalékos katonai járőrversenynek. A kétnapos megmérettetésen a magyar területvédelmi ezredek mellett cseh és lengyel tartalékos egységek is részt vettek. A viadalt végül a harmadik területvédelmi ezred csapata nyerte meg, írja az alakocka.hu. Míg május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
3: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
2: Jelentkezni a kezdeményezés honlapján lehet díjmentesen. Megnyugodhatnak a szülők. Biztonságosak ugyanis az itthon kapható, fiatalok körében oly népszerű bubble tea üdítőitalok, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
4: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készítalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehézfém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
2: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Néhány zápor elsősorban a középső tájakon fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet reggel többnyire 12 és 17 fok között alakul, a csúcsérték pedig 26 és 32 fok között valószínű. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, hát igen, egy Accent-dal kipörgött most a tegnapi bulinkról. Egy picit viszont most arra gondoltam, hogy 8 után lassítsuk, szerintem sokan kelnek, kávéznak, lazítanak. Na ezt a dalt imádni fogjuk mellé. Lady Gaga, Bradley Cooper és a Shallow, amit indítok itt a Rádió 1-en. Szép reggelt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Sheeran, itt a Hit Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, és ahol jön már is egy nagyon friss dal, amit Magyarországon a Rádió egy DJ-k mutattak be először, mindig nagyon jó érzékkel rátapintanak arra, hogy miből lesz sláger. Hát, Bibi Rexától a New Religionből az lett, és nagyon imádjuk. Az énekesnő egyébként érdekes, 29 éves koráig nem szerzett jogsit, és addig nem vitette magát javarészt, hanem kifejezetten szeretett tömegközlekedni, most is szokott, de most már azért van jogsia. Na ez viszont a legújabb Rádió 1-es kedvenc tőle, egy fétlesz dal teljes újragondolása. Bibi Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Nagyon sok az üzenet, nagyon sokan kérdezik Balázsékat. Ma ugye munkaszüneti nap van, azért nincsenek. Holnap viszont lesznek, sőt, egy vadjú játékot is hoznak, az elfűrészelt igazi mai slágerek játékát. Hát na rá, hogy nagyon menő ajándékokért. Én meg ezt hozom mindjárt. Nem elfűrészel, mert egybe Purple Disco Machine a Hurts dallal a Wonderful Life-val érkezik pár percen belül előtte, viszont Balázsék holnapi játékának minden fontos részlete, amit mutatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul a

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető.

0: Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: Reklámot hallottak.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Zalai adományozót ismert el a Vöröskereszt, mesefigurák költöztek a Teskándi iskola termeibe, idén is megtartották az országos űrgeszámlálást. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Rangos elismerést kapott a Zalakó, a cég az év támogatója díjat vehette át a Magyar Vöröskereszt májusi ünnepségén. A címet azok kapják, akik az elmúlt években folyamatosan élen jártak adományaikkal, segítve a hazai Vöröskereszt működését. A Zalai Sütőipari Vállalat 8 éve kötött együttműködési megállapodást a szervezettel. A vármegyei vöröskeresztes önkéntesek a Zalakó 15 üzletéből szállítják el napi szinten a felajánlott pékárút. A szervezet közleményéből az is kiderül, hogy a vállalat segítségével havonta 3000 kilogrammnyi adományt juttatnak el a rászorulóknak. Jubileumi ünnepséggel emlékeztek Teskándon arra, hogy 20 éve vette fel az iskola Csukás István nevét. Az intézmény különlegessége, hogy az országban elsőként kapta élő személyről az elnevezést. Az ünnepségen az osztálytermek és a közösségi terek is új neveket kaptak, méghozzá a gyerekek kedvenc Csukás mesefiguráiról. Az ebédlő már Gombóc Artúr falatozójaként működik, a tornaterem a Bátor Tintanyúl nevet viseli, de pompomok

0: Írmúrok és festéktüsszentő Habci Benő is helyet kapott az iskola falai között, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Idén is megtartották az országos űrgeszámlálást, amelyet már 5. éve minden tavasszal elvégeznek. Az önkéntesek és természetvédők által összegyűjtött adatok segítenek nyomon követni az állomány változását, illetve védeni az űrgék élőhelyeit, mondta Váci Olivér etológus, a vadonleső program munkatársa. 10 éve indult az iskolákban a Nébi maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Néhány zápor elsősorban a középső tájakon fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet reggel többnyire 12 és 17 fok között alakul, a csúcsérték pedig 26 és 32 fok között valószínű. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát ha valamire az időjárásra tudja, hogy nem lehet panasz ezen a hosszú hétvégén, mindent hozott ez a három nap, amit egy jó nyári hosszú hétvégének hoznia kell, még akkor is, hogyha most május van. Ma is jó idő lesz, viszont ezzel együtt nyilván nagyon sokan mentek el vízpartra, amiből az fog következni, hogy ma délután az autópályák tudja, hogy tele lesznek. Lehet, hogy egy picit érdemesebb korábban elindulni. Hát, vagy legalábbis felkészülni rá is, nem felhúzni magunkat a dugóban. Kygo és a One Republic jön, ez a Chasing Paradise az igazi mai slágerek között. Oh.

0: paradise with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a

0: Ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is megállás és felesleges duma nélkül jönnek a legnagyobb kedvencek. Elsőként például egy olyan DJ-től, aki majdnem fogorvos lett, és tényleg, hát egyetemet nem végzett, de fogtechnikusként dolgozott, és el is szokta sütni azt a poént, hogy korábban csinálta a mosolyokat, most pedig egyszerűen csak a táncparketten előidézi azokat. Hypatonról van szó! Aki ilyen igazi mai slágerekkel idézi elő azt a mosolyt, hogy ő szokta mondani. Norma J. Martinnal az Out of My Head a következő zeneórát indítja itt a Rádió 1-en. Előtte viszont mutatom, hogy milyen nagy bulira visszük el hamarosan újra a Rádió 1 hallgatókat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-el.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A nyár már közelek, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
11: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
13: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
15: Spirit Auto. Zalaegerszeg, Bozsoki utca 1/D.
16: Skoda.
17: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
18: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
19: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: 2026 nyarán visszatér a fesztivál, amit mindenki vár. Július 16-a és 18-a között irány Zalaszabar, mert jön a 8. Bor Zene Zala Fesztivál a Kányavári Borbirtokon. Barátok, természet, felszabadító zene és remek borok a zalai borvidékről. Ez a Bor Zene Zala. 3 napon át a legjobb hazai előadók várnak. A színpadon Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Bály Alex és a Slep, Parnograszt, Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek a kanyavari.mytix.hu oldalon kaphatók. A rendezvény támogatója a Szerencsejáték ZRT.
16: Privát MR vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán. Profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek sorsoemeri.hu.
20: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár, grillcsirkés, Nagykanizsa, Stop Shop parkoló. Rendelje házhoz a Foodorán vagy a Wolton keresztül. Kóstolja meg ön is!
21: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
22: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
21: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél apra kész. Irány az új Rádió 1.hu.
23: Reklámot hallottak.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Felújítják az utat Csesztrek térségében, kigyulladt egy autó motortere Nagy Kanizsán, az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Burkolatfelújítás miatt forgalomkorlátozásra és lámpás irányításra kell számítani Csesztrek térségében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 86-os főút és Baján-Senye közötti szakaszon csaknem 2 kilométer hosszan zajlik a korszerűsítés. A munkálatok során több helyen pályaszerkezet cserét végeznek, szélesítik az utat, valamint új aszfalt réteget kap a teljes burkolat. A július közepéig tartó felújítás során a közlekedési táblákat is kicserélik. Kigyulladt egy személyautó motortere Nagy Kanizsán a Munkás utcában. A helyszínre riasztott hivatásos tűzoltók feszítővágóval nyitották fel a motorháztetőt, majd egy vízsugárral gyorsan megfékezték a lángokat. A tűz nem terjedt át az utastérre és a közelben parkoló járművekre sem. Az eset során személyi sérülés nem történt, közölte a Vármegyei Katasztrófa Védelem. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek szeretetét és aggodalmát használják ki. Telefonon keresik fel őket, azt állítva, hogy az unoka bajba került, balesetet szenvedett és azonnal pénzre van szüksége. Fontos az időseket felvilágosítani arról, hogy mindig járjanak utána az információ hitelességének, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
25: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon.
24: Új játszóterekkel bővül Murakeresztúr, miután a település 8 millió forintos támogatást nyert a versenyképes járások programban. Az egyik az óvoda udvarán már el is készült, ide tornyos csúszda, hinta és rugós játékok kerültek. A másik fejlesztés Kollátszeg település részén zajlik, ahol egy nagyobb játszóegységet építenek 3 csúszdával, homokozóval és úgynevezett lajhármászó játékkal. A munkálatokban önkéntesek és szülők is részt vettek, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Néhány zápor elsősorban a középső tájakon fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet reggel többnyire 12 és 17 fok között alakul, a csúcsérték pedig 26 és 32 fok között valószínű. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 9 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Balázsik ma még nincsenek, holnap viszont jönnek még hozzá új játékkal. Erről még mesélek, most viszont egy elképesztően nagy kedvencet indítok, Teddy Swims szerezett a Door, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

time. Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és egyre közelebb a nyár, és a nyár általában azért nem a filmekről szokott szólni, hanem a kintlétről, a buliról, a kerti partikról, a pihenésről, de az ideje egy picit más lesz. Nagyon sok jó film érkezik, és a magyarok nagyon várják is ezeket. A top 10-es listát pedig összeállították, hogy miket a legjobban. Na nézzük! Az első helyen egyébként messze, kiugróan, Christopher Nolan új filmje az Odüsszeia, a második helyen a Pókember új része a Vadonatúj nap, ugye Tom Holland főszereplésével, a dobogó harmadik helyén pedig a horrorra akadva új része, de a top 5-ben még ott van a június 11-től látható új Spielberg film, a Lelepezés napja, az ötödik helyen pedig a Vajana, ami július 9-én érkezik. A teljes top 10-es lista egyébként a radio1.hu-n, az igazi mai slágerek pedig továbbra is itt, és elindítottam a következőt, Shawn Mendes-től, Treat You Better, ez jön a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem tudom, kibírna még akkora tempót, amit Balázsék diktálnak. Ezen a héten ugyanis új játék lesz náluk, de jövő héten is. Extra ajándékok, és egy nagyon extra játék, aminek mutatom mindjárt a részleteit, aztán pedig ezt a nagy kedvencet indítom. Ed Sheeran jön a kamerával, Siri remixében hozom a dalt, Ed Sheeran pedig rendes angolként, hogyha napon van, akkor a legmagasabb napvédőt használja, mert hogy nagyon érzékeny a bőre, és ez arra jutott eszembe, hogy mi is használjunk, hogyha ma kimegyünk a napra, mert hogy nagyon erős a nap, és hát mindezzel az is jár, hogy szerencsére nagyon jó az idő. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
6: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarif

0: kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
5: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagykanizsa is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nemzetközi járőrversenyt rendeztek Nagykanizsán, május végéig jelentkezhetnek a Virágos Magyarország versenyre a települések, biztonságosak a Bubble-tík. Sós Kata vagyok, már is érkezem a részletekkel. Nagykanizsa adott otthont a Sárgarikók vonulása elnevezésű nemzetközi tartalékos katonai járőrversenynek. A kétnapos megmérettetésen a magyar területvédelmi ezredek mellett cseh és lengyel tartalékos egységek is részt vettek. A viadalt végül a harmadik területvédelmi

0: Ami ezred csapata nyerte meg, írja az alakocka.hu. Míg május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
1: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
0: Jelentkezni a kezdeményezés honlapján lehet díjmentesen. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak ugyanis az itthon kapható fiatalok körében oly népszerű bubble tea üdítőitalok, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
2: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehézfém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
0: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Néhány zápor elsősorban a középső tájakon fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet reggel többnyire 12 és 17 fok között alakul, a csúcsérték pedig 26 és 32 fok között valószínű. Vezessenek óvatosan, balesetmentes jó utat kívánok. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát őszinte leszek, Ati is itt van, látta már kipihentebben a tegnapi rádió egy születésnapi fesztivál, vagyis hát egy picit mai, úgy is mondhatom, azért erősen bennünk van. Ezért egy kicsi extra tempó, jó kis dobok, na ezt most nekiküldöm. 10 órától ugyanis Ati is folytatja. Holnap reggel viszont érkeznek újra Balázsék, náluk pedig vadi új játék, de ezt szerintem már mindenki tudja. Megéri továbbra is figyelni bennünket és élvezni az igazi mai slágereket. Még a hosszú hétvége utolsó napján a One Republic and a Love Runs Out-tal Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Holnap indul

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szori!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
6: Micsoda aroma?
7: Olyan, mint Olaszországban.
6: Ez az igazi kávé.
8: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden csebben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
9: Shell. Go well.
10: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
11: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
12: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
15: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Király Tamás után Györke Attila a stúdióban. Hello, hello mindenkinek. Hát Tamásnak nagyon szépen köszönjük az ébresztést, ránk fért a pörgés, így pünkösd hétfőn is a Rádió Egy születésnapi fesztiválja után. Akikkel zártuk a kapukat, hát azok valószínűleg még bubukálnak, alszanak szerintem. De látok itt üzeneteket, van, aki már ébren van, akár csak mi itt a stúdióban. Jönnek az SMS-ek, a Viberek. A kérdés, ki hogy érezte magát tegnap ma hajnalban a Rádió Egy születésnapi fesztiválján. A Rádió Egy forró drótja 20-as 311-110.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, figyelgetem, hogy ki mit ír. Első fesztiválozók is voltak tegnap a Budapest Parkban, Dóri írt a Győrből. Sziasztok! Tegnap voltam először a Rádió Egy születésnapi fesztiválján, korábban az élő közvetítéseket néztem, és olyan jó volt most ott lenni veletek. Hárman voltunk csajok, és szemfelt alatt konkrétan idegenekkel ölelkeztünk. Akkora hangulat volt, a végén teljesen elment a hangom. Miért nem voltam ott a közeletekben, drága Dóri? Na hát akkor kérem szépen, üdv az első fesztiválozók között. Dórikám, ha megnyugtat, Szemfeld is most jött először. És reméljük nem utoljára. Tessék egy kis hangulat tegnapról, ő következik most is.
1: Hi, I'm Sam Feld, and this is my song, now on Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Holnap indul

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai slágermegy.
1: Szervuszaki Zoli vagyok Győrből. Egész csak kiteket magatlak. Reggeltől estig még a diszkósített is. Milyen szuper a műsorotok.

0: A Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Üdvözlet mindenkinek, Györke Attila vagyok, aki a következő zenei óráért is felel. És én vallom azt, hogy amilyen az óra eleje, az nagyban határozza meg a folytatást is. Hát, nagyon erősen indítok majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
7: Az ujjamkövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
8: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
7: Ébredjen!
8: Doktor úr, ez mit jelent?
7: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
8: Honnan tudja?
7: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Micsoda aroma?
14: Olyan, mint Olaszországban.
13: Ez az igazi kávé.
15: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
16: Shell. Go well.
17: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
18: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válassz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
19: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Igazi mai sláger megy, nézem az SMS falat, a Viber falat. Fanny írta, Atis, én anyummal mentem a szülinapotokra, ő 52, én 24. Mint a régi reklámban vittem magammal anyámat is. Hát jobban bírta energiával, mint én. Csak mondom a többieknek, ő volt, aki ott dancelt hatalmasat jobb elől a színpadnál. Dani SMS-e, Atisom, tegnap este úgy indultunk el a buliba a párommal, hogy előtte jól összevesztünk egy hülyeségen. Hajnalban kézenfogva, full szerelmesen jöttünk haza, kibékítettetek minket. Eszternek ezúton üzenem, hogy ő a mindenem, bocsánatot kérek, mert hülye voltam, Dani. Hát akkor, ha minden rendben, emlékidézés a folytatásban is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Holnap indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai,

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és a friss pop slágerek közül az egyik legkedveltebbet indítottam most. Ray Dalton következik, és a Blood Running. A Rádió 1-en ilyen nappal csak igazi mai slágermegy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserép márkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
11: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
12: Újítsd meg otthonodat a JUSZT nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZT áruházban, vagy online a JUSZT.hu-n. JUSZT. Scandinavian
13: Sleeping and Living. Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
14: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettő szerdáig az 500 grammos magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 grammos kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Hány óra?
17: Hajnal 2.
16: Megint nem alszol?
17: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
16: Próbáld ki te is a Sedakurt.
18: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Alszol.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
20: Spirit Auto. Zalaegerszeg, Bozsoki utca 1/D.
21: Skoda.
22: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
23: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
22: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
0: Rádió
4: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és itt a jó pünkös hétfő, hölgyeim és uraim, túl vagyunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon, egy picit megpihenünk. Egy jó déli mixtel. Martin Garrix érkezik, akinek új fejezet kezdődött a pályáján. Márciusban ugyanis megérkezett a Katalina, amely nem csak egy új kislemez, hanem egyértelmű irányváltás is a holland producer számára. A dal legnagyobb különlegessége, hogy Garrix most először saját énekhangját használja szólóban egy hivatalos megjelenésen, és bár korábban már hallhattuk vokálozni, a Katalina egyértelműen személyesebb megszólalás. No pláne, a Katalina egyben a következő album előfutára is, amely várhatóan 2026 első felében érkezik. A kérdés már csak az, hogy a közönség hogyan fogadja ezt az új arcát, de egy dolog biztos, Garrix most nem csak producerként, hanem előadóként is kockáztat, és éppen ettől izgalmas ez a lépés. Izgalmakban nincsen hiány. Martin Garrix, Madison Szatko, Barbs és a Butterflies.

Igazi mai sláger megy, Lady Gaga és Doechii összeálltak egy igazán divatos és pörgős klubhimnuszra, nem másért, mint az Ördög Prádát visel című film második részért, ahol nagyon nagy a sztárparádé, mint például Meryl Streep, aki Miranda Priestly-t alakítja, Stanley Tucci, Anne Hathaway és Emily Blunt. A dal címe Runway, amely Miranda Priestly legendás divatmagazinjára utal, miközben a dal arról szól, hogy Lady Gaga és Doechii bárhol képesek kifutót csinálni maguk körül. Hát ez így is van, most viszont Lady Gaga nemrégiben Grammy-díjat elnyert dala érkezik. Hát ezt most már szerintem mindenki kitalálta. Abracadabra!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a 2025-ös nyár egyik legnagyobb slágere idén is tarol. A brit slágergyáros Sigala újra gondolta Vance Joy klasszikusát, a Riptide-ot, és ezúttal a feltörekvő német producerrel, Jacksomival, valamint az ausztrál énekessel, Ellen Kindronnal állt össze. Az eredmény napfényes, afrohouse-os klubverzió, ami egyszerre nosztalgikus és friss, tökéletes strandpartikhoz és naplementés autózásokhoz. Több mint 1 milliárd brit stream után Sigala ismét bizonyítja, ő a Feel Good Banger mesteren. Na hallgassuk, Sigala, Jacksomi, Ellen Kindron,

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na, azt ugye tudjuk, hogy egy Sheeran legújabb albuma tavaly jött ki, amelynek címe Play, és egyik legmeghatározó felvétele a Camera, egy bensőséges szerelmi vallomás, amelynek klipje eredetileg valódi amatőr felvételekből állt volna össze, egy Sheeran és felesége Cherry kapcsolatának meghatározó mozzanatairól. Végül azonban úgy döntöttek, nagyon helyesen egyébként, hogy ezeket megtartják maguknak. A lemez a Mathematics ciklus zárása, és egy vadonatúj zenei korszak kezdete Sheeran karrierjében. Az anyagot a világ számos pontján rögzítette, Indiától Európáig, perzsa, indiai és ír névzenei hatásokat vegyítve személyes és modern pop hangzással. No pláne, Cyril megmixelte ezt a szerzeményt, ami azért érdekes, mert vele már találkozhattunk, hát tegnap, igen, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ed Sheeran, Camera!

0: Rádió Egyen. Egy órán keresztül. Mixben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ha több fronton kell helytállnod,
2: le kell adni a prezentációt.
1: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás. Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Pörgesse fel üzleti ügyeit az új Transporter modellünkkel. Magabiztos szállítás, erő, dinamika, a minden eddiginél erős sebb Transporterrel. Nagyobb tér, nagyobb kényelem, számtalan lehetőség. Az ön stílusa, az ön sikere, az ön Volkswagen-e. Ez az igazi szállító. Küldetésre készen. Spirit Auto. Zalaegerszeg, Bozsoki utca, 1/D.
4: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
1: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Csizinszki Évával. Csak igazi, ma is láger megy. 9

Igazi mai is láger megy Stefani, Joanna, Angelina, German Otte, azaz Lady Gaga, aki kövér olasz-amerikai kislányból lett napjaink egyik legnagyobb világsztárja. Hát gazdag családban nőtt fel, nem küzdötte fel magát olyan nagyon, viszont eléggé zseniális zenész, már 4 évesen kiválóan zongorázott, 14 évesen pedig a saját szerzeményeiben lépett fel, 17 évesen korkedvezménnyel vették fel a Zeneakadémiára. 2007-es The Fame című bemutatkozó albumának slágereivel rögtön berobbant a toplisták élére, azóta pedig a világ egyik leghíresebb és legsikeresebb énekesnőjének számít, több mint 120 millió lemez, 16 Grammy-díj, és néhány film is fűződik a nevéhez, azt inkább szerintem hagyjuk, de ettől függetlenül Lady Gaga-t tiszteljük.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Louis a folytatásban, aki egy fiatal német popénekesnő, aki a 2017-es The Voice Kids tehetségkutatón vált ismerté, és 2022-es Gold című slágerével aranylemez szerzett már Franciaországban és Lengyelországban. Neki tavaly februárban jelent meg debütáló korongja Left in Your Love címmel, de hát nem maradt abba a munka, nem ül a babérjain. 2025. júniusában ugyanis előrukkolt a most következő dallal, amely talán egy második album eljövetelét jelenti a rajongóknak, akik örülhetnek. Ő Louis Get Lucky.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy Szemfelt, akivel nem régiben, hát egy olyan pár órával ezelőtt találkozhatunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon, még friss az élmény, éppen ezért jól esik majd meghallgatni Rosalinnel közös dalát, ami nem a tökéletes életről szól, hanem a saját utunk megtalálásáról, arról, hogy hiába vannak sebek, hibák, nehézségek, attól még mehetünk tovább és lehetünk szabadok. Ez a szám egyfajta belső utazás, keresünk a saját paradicsomunkat, közben elfogadjuk, hogy nem vagyunk megszelídíthetőek, és pont ettől vagyunk azok, akik egy igazi túlélő, erőt adó dal, ami azt üzeni, nem kell tökéletesnek lenni, csak önazonosnak. Szemfeld, Rosalind, Heartlight.

Csak igazi mai sláger megy, jöjjön a dal, ahol Ed Sheeran teljesen új irányba indult, és természetesen működött. 2025 tavaszán jelent meg az Azizám, és már a cím is különleges, perzsául annyit jelent, hogy szerelmem vagy kedvesem. Sheeran ezzel a dallal nem csak egy új korszakot nyitott a Play album felé, hanem egy teljesen más zenei világot is behozott a saját hangzásába. A track alapja egy pörgős, táncos vibe, amit erősen átszűnnek a perzsa zenei elemek, autentikus hangszerekkel, ritmusokkal és dallamokkal. Az inspirációt részben a felesége és a kapcsolatok adta, de legalább ennyire fontos volt az is, hogy Sheeran tudatosan nyisson más kultúrák felé. Ő maga is mondta, ez a dal olyan volt számára, mintha egy új zenei világ ajtaja nyílt volna ki. Ed Sheeran, Azizám.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A nyár már közelek, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: A friss lazac most nagy fogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazacfilé kilója bruttó 4.990 forint, 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4.690 forint, május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
6: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, most BB Rexától, aki mielőtt világsztár lett volna, mint zeneszerző volt közismert, annó ő írta meg például Eminem és Rihanna dalát, The Monster című slágerét, legalábbis annak a refrényét, mert hogy a rap az tagadhatatlanul Eminemé. Igen, arról a dalról beszélünk, ami annó Grammy díjat is nyert, eredetileg saját magának írta meg. Most viszont a Faithless-szel dolgozott együtt BB Rexa, ez a New Religion.

0: Kamráttól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy-két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
4: Na, boomerek.
5: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: héten a műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a születésnapi fesztiválunkkal berobbantottuk a nyarat, nagyon-nagyon sokan ünnepeltek velünk tegnap. Zsófi ezt írta, sziasztok, mi Debrecenből mentünk fel a buliért, 3 órát utaztunk, de komolyan mondom, minden perce megérte. A kedvencem Szemfelt volt, élőben is brutális. Ati SMS-e, sziasztok, mi 3 voltunk a bulitokon, az egyik haverom életében először volt ilyen fesztiválon, a végén azt mondta, most már értem, hogy miért jöttök el minden évben. Na hát akkor mindenki tudja, hogy jövőre hol lesz, ugye? De jó olvasgatni ezeket az élményeket, egész nap ezt tettük, és jöhet még SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és a nyár slágerével indítom a következő zenei órát, ami nélkül nem lett volna tegnap Rádió 1 születésnapi fesztivál. Élőben előadta Accent és Tóth Abigail.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Holnap indul

0: írja fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
5: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ez itt Texas, drágám.
5: Új föld.
7: Jó lesz itt élni, nem igaz?
6: Majd teszünk róla.
5: Új ellenfelek.
7: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
5: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
7: A béke még odébb van.
5: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
10: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
13: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettő szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
0: Reklámot hallottak.
14: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és nagyon bízom abban, hogy a 2026-os nyara mindenkinek emlékezetes lesz. Mi tegnap nagyon sokat tettünk azért, hogy már az eleje emlékezetes legyen a rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tegnap volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és nagyon sokan írnak. Dezsi például ezt. Sziasztok, hallgattalak ma titeket, és nagyon sokan írták, hogy milyen jó

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádiók.

Csak igazú mai sláger megy. A rádió egy születésnapi fesztiválja után egy nappal mindenki meséli az emlékeit, az élményeit, látom az üzeneteket. Roli írta, szerintem a legjobb pillanat az volt, amikor Cyril magyar zászlóval köszöntette a teli Budapest parkot, imádom ezt az arcot. Juci írta, mi a Balatonról

három is videózott, óriási volt a hangulat, jövőre is ott leszünk veletek. Legyen így, és akkor jöjjön még egy kis emlékidézés, hölgyeim és uraim, mert az az úriember élőben fellépett a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiváljának, akinek a zenéjét most indítom. Ő Accent, és ez a Don't Leave.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Hello és Pacsi, Györke Attila vagyok, aki már tervezgeti az újabb zenei órát, annak az ívét és a hangulatát, a kezdéssel pedig berobbantom majd konkrétan. Mert hogy Lady Gaga indít és az Abrakadabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 km kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is. A csirke málnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben. Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
9: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul! Magyar

Itt a Rádió 1, 7 perccel 4 után az igazi mai slágerek között közlekedési infók. Vicc az szólt, hogy nagyon lassú Budapesten a Pesti rakpart, a Fővám tér és az Erzsébet híd között. Évitől pedig azt tudtam meg, hogy lezárás miatt lassú. Szintén Budapesten a 18. kerületi Nagykőrösi út kifelé az autópiacnál. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Én még tolom az igazi mai slágereket 5-ig, aztán Juhász Gergő és Joel Junior a stúdióban 5-től ma is lesz Rádió 1 Live Mix.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Fél óra múlva Juhász Gerivel és Joar Juniorral indítjuk a Rádió 1 Live Mixet. Addig viszont még Martin Garrix-től a Butterflies biztosan

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
9: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
10: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
11: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
2: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 39 perc közlekedési infók. Gianni szólt, hogy az M0-ason, aki az M1-es felől érkezik, a számítson arra, hogy az M6-os csomópontban le van zárva a Pécs felé vezető lehajtóág. Kerülni kell, a következő csomópontig el kell menni, és aztán a 6-os főút felé. Nemrég megtudtuk ugye, hogy lassú Budapesten a Pesti rakpart, a Fővám tér és az Erzsébet híd között, és azt is megtudtuk, hogy lassú szintén Budapesten a 18. kerületi Nagykőrösi út kifelé haladva az autópiacnál. Ha van még info vagy üzenet, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 23111-111-en. 5-ig itt vagyok, aztán átadom a stúdiót Juhász Gerinek és Joel Juniornak. 5-től ma is jön a Rádió 1 Live Mix.

0: itt a Rádió Egyen, tűpontosan 5-től Live Mix, Juhász Gergővel és Joer Juniorral.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul a

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
4: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
5: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
4: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Újítsd meg otthonodat a JUSZT nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZT áruházban, vagy online a JUSZT.hu-n. JUSZT. Scandinavian Sleeping
8: and Living. Micsoda aroma?
9: Olyan, mint Olaszországban.
8: Ez az igazi kávé.
10: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
11: Shell. Go well.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósunkkal kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
13: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
15: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Privát MR vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán. Profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek sorsoemeri.hu.
17: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár, grillcsirkés, Nagykanizsa, Stop Shop parkoló. Rendelje házhoz a Foodorán vagy a Volton keresztül. Kóstolja meg ön is.
15: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
18: Haladó a technológia. Azt kell, hogy mondjam, hogy nézzétek meg, hát Travolta 72 évesen, tehát az... Nyilván ott ennek nagyon komoly kultúrája van, meg tényleg mindenki csinálja, meg mindenki jár. Tehát ott már nem is meglepő, nem lepődsz meg ezen, hogy csak van, aki szörnyszülött lesz, és van, aki borzasztóan néz ki, és van, aki meg tök szépen csinálja meg, és a kettő közötti különbséget nem érted.
19: Én azt mondom, hogy lassan kijárna nekünk egy ilyen plasztikai sebészrovat. Igen? És akkor csinálnánk ilyen before after.
18: Szörnyetek fejjel itt ülnénk, tudod, széthúzva.
19: Te vagy az. Egy ilyen légy.
1: Most gödöm voltam, majd nem.
18: Igen, ez egy kuponos klinika volt, ez most nem sikerült. Ez most nem lesz annyira jó.
19: Nyomokban Balázs tartalmaz.
18: Igen, de mi van a száddal? Hát semmi, egy kicsit oda befecskendeztek valamit, de az kiderült, hogy nem eredeti az
19: Bali,
18: anyag.
19: Bali, vidáman vagy szomorú? Most nem tudom megállapítani.
18: Sírsz vagy nevetsz, Bali?
19: Ajánlom figyelmetekbe a Demi Moore filmet, a Szert, nem tudom, láttátok-e? Nagyon beteg. Fú, egy ilyen body horror, tehát borzalmas. Ez kifi.
18: Hát micsoda harcot vívnak ők az öregedéssel, nem?
19: Én a Nicole Kidman-t is nézem néha, Nicole Kidman.
20: láttak mostanában?
18: Hát volt időszak a Nikolnak, amikor nagyon jól nézett ki, aztán volt olyan, amikor mozdulatlan volt az arca a filmekben. Tehát volt 10 év, amikor Nikolnak teljes, vagy a Kidmannek teljesen eltűnt az arca.
19: Meg az orra, tehát be lehetett látni a koponyájába már. Nem tudom, valahogy én ezt annyira értem, hogy ők világsztárok, értem, hogy ők ebből élnek, abszolút megértem. Annyira öncélúnak érzem ezeket a dolgokat.
18: Hát nézzek itt az arcát.
21: Császár zsemlével töltötték
18: föl neki.
20: Mennyi, 60 éves körülbelül?
18: Hát 60 fölött van már, szerintem ő is, igen.
20: Most is egy kívánatos
19: jó nő. Hát 72-nél egy perccel nem lesz
18: öregem. Igen, 83-nál fiáig, semmivel nem több.
15: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
22: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
15: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: játszi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Joer Junior, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
1: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Atya úristen, mi volt itt tegnap este? Mindenkinek nagyon köszönjük, aki velünk bulizott a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy kipihentem magam. Hello JJ!
2: Gyönyörű délután mindenkinek, szevasztok! Még egy kicsit lábadozunk a tegnapi óriási buliból a Rádió 1 születésnapi fesztiválról, de elkezdődik a délutáni Live Mix, Purple Disco Machine és a Wonderful Life. Mindenkinek jó hallgatózást kívánunk itt a Rádió 1.

0: de soha nem fognak kimenni a divatból. Ez a következő dalra is igaz. Bibi Rex a fantasztikus vokájával kiegészülve jelkezik a Faithless, ez a New Religion. Már is folytatjuk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
1: A lemezjátszók mögött Joel Junior!

0: Kívánságműsor, hívható SMS és Viber számunk 0620 3 111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
8: Újítsd meg otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping
9: and Living. Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
11: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Micsoda aroma?
14: Olyan, mint Olaszországban.
13: Ez az igazi kávé.
15: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
16: Shell. Go well.
17: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
18: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
19: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
20: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
21: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettő szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
22: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
23: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
24: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
22: Társadalmi célú reklám hangzott el.
25: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: sejthetetlen volt, írja Noncsi. De jó fej vagy, nagyon szépen köszönjük. Hello Rádió 1, itthonról néztük a szülinapi bulitokat Hannával, a kislányunkkal, és imádtuk, nekünk Sam Felt volt a csúcs, a Heart Like Mind kérjük mindenkinek, aki ott volt. Irigykedtünk Orsi, Hanna és Árpi. Nektek is nagyon szépen köszönjük, és még egyszer óriási köszönet mindenkinek, aki velünk bulizott tegnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy kipihentem magam. Halló, ki kér még Sam Feltet ma este?
1: Sziasztok, Gréti vagyok.
0: Hello Gréti, nálad milyen a pünköst hétfő este?
1: Éppen úton vagyunk Pécsre, megyünk egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból.
0: De jó, a pároddal vagy családdal?
1: A párommal vagyok, Dáviddal.
0: Na akkor neked is Dávidnak szól most Sam Felt és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgattok, jó utat, jó pihenést!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy itt a Rádió 1 kívánság műsor pünköst hétfő este. Noémi, parancsolj!
1: A Régalcsontól szeretnék egy számot.
0: Na akkor megkapott tőle az egyik legfrissebbet. Kinek menjen?
1: Apukámnak.
0: És mit csináltok ezen a szabad napon?
1: Kocsit takarítunk.
0: Ami pedig ugye egy igazi pasis elfoglaltság. Menő csaj vagy, hogy besegítesz apának.
1: Igen.
0: Régalcsont, Blood Run-in, ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. Jó kocsimosást!
1: Hello!

0: Itt szóval neked is nagy ölelés. Sziasztok, Katkámnak szeretnék boldog születésnapot kívánni, üzenem, hogy szeretem, ezt Ferenc küldte, hívható SMS és Viber számunk 0620 311 111, alig egy perc, és szól tovább a zene, maradjatok!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: A jövő héten a műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló!
1: Sziasztok, Sándor vagyok, és a Seattle-ra szeretnék kérni egy számot.
0: Szia, Sándor! Kinek megy?
1: Édesanyámnak és lányomnak, Németországban, Alexandrának.
0: Ők Németországban vannak. Mikor találkoztatok legutoljára?
1: Fél éve.
0: Jaj, ne! Hogy bírod?
1: Hát, nem egyszerű.
0: És legközelebb mikor fogtok találkozni?
1: Nyáron. Nyáron valamikor.
0: Hát most már itt van a nyár.
1: Igen.
0: Jó? Úgyhogy most már nem lehet a mögé bújni, hogy hát majd nyáron találkozunk, hiszen most már megérkezett.
1: Igen, igen.
0: Jön akkor nektek Sia egyik fantasztikus balladája, a Dusk Till Dawn, Zénel itt a Rádió 1-en, és szuper nyarat kívánok!
1: Nektek is. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this, tell me how you choose.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jó pihenés mindenkinek így pünköst hétfő este, ezt a következő SMS nagyon szeretem. Szia Geri, szeretnék elnézést kérni a taxisofőrtől, aki tegnap hazavitt a Budapest Parkból éjjel 3:30-kor. A buli király volt, a hazaút viszont már nem volt vicces. A mai egyetlen feladatom a hidratálás. Ne hívjatok Szabolcs! Szabolcs, nagyon szerettem ezt az SMS-t. Kitartás. Halló!
1: Szia, Balázs vagyok. Egy zenét szeretnék kérni Joy Corytól.
0: Szia Balázs, kinek menjen?
1: Leventének szeretném küldeni születésnapi alkalmából, és még családomnak, anyukámnak, apukámnak, ennyi.
0: Jól van, Joy Cory és a Stay a Little Longer már pörög is nektek itt a rádió. Egy ilyen jó pihenést kívánok!
1: Szia!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, Viviennek szeretnék nagyon boldog szülinapot kívánni a kedvenc számával, a Fate of Ophéliával, írja nekünk Andris. Ki szeretni még ezt a dalt?
1: Zsolti vagyok.
0: Hello Zsolti, és te kinek küldöd?
1: Témának és a családoknak.
0: Na akkor Taylor Swift hamarosan ne

0: üzenétek valakinek, este 8-ig megtehetitek, a telefonszámunkat tudjátok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Holnap indul az

0: írja fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek, a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
8: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: A friss lazac most nagyfogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4.990 forint, 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4.690 forint, május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
6: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár, grillcsirkés, nagykanizsa, Stop Shop parkoló. Rendelje házhoz a Foodorán vagy a Wolton keresztül. Kóstolja meg ön is!
13: Privát MR-vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán. Profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek socialemery.hu.

Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió.

0: on Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul! A Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi ma is lágerekkel.

0: játszunk. Halló, halló!
1: Balázsnak hívnak.
0: Szia Balázs, mit szeretnél kérni?
1: Regál Lilinek az új számát.
0: De jót választottál, ez megint egy zseniális dal. A háromszoros év DJ-je győztes Regál Lilitől pont ma egy hete volt nálunk az országos rádió premier, és most hétvégéig még kizárólag csak nálunk szól ez a dal. Kinek menjem?
1: Páromnak, Edinának és kisfiamnak, Dominiknak Győrbe.
0: Úton vagy hozzájuk haza? Jól hallom, jól sejtem?
1: Igen, igen, Ausztriából éppen úton vagyok.
0: És mit üzensz a kis családnak?
1: Nagyon szeretem őket és hiányoznak.
0: Mikor érsz hozzájuk haza, kb?
1: Hát egy óra múlva körülbelül.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan eztól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó,

0: pünkösd hétfő este is. Halló, halló!
1: Henrik vagyok, és igazán de a páromnak szeretnék üzenni, hogy kitartást kívánok neki, mert jelenleg még dolgozik.
0: Mit kell neki dolgozni pünkösd hétfő este?
1: Személyi edzőként dolgozik Újpesten.
0: Igen, náluk ma sincs megállás, sőt egy csomó edzőterem nyitva van ma is. Te viszont akkor tulajdonképpen ingyen kapsz edzéseket szinte bármikor.
1: Igen, igen.
0: És hát erre ott arra is lehet egy jó nagyot edzeni. 2007-ben jelent meg a legelső változat, aztán nemrég a TikTokon konkrétan újjá született ez a dal, és sokkal nagyobb sláger, mint az eredeti változat volt. Ilyen időket élünk, jön tehát Kato és a Turn the Lights Off DJ Dark Remixben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mekkora volt Cyril tegnap este is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez volt a Sound of Silence, ugye a híres Disturbed feldolgozás, ami annak idején még a 60-as években egy nagy-nagy Simon & Garfunkel klasszikus volt. Úgyhogy még egyszer mindenkinek óriási köszönet, aki velünk bulizott tegnap. Edina, hallgatlak?
1: Teddy Swims-től kérek egy dal.
0: Teddy Swims, oké, kinek menjem?
1: A családomnak, és az az üzenet, hogy pár perc is otthon vagyok.
0: Teddy Swims, The Door, ez ma este akkor a tiétek. Jó utat!
1: Sziasztok!

0: műsor ma pünkösd hétfő este is. Halló, halló!
1: Szia, Marika vagyok Szombathelyről, és szeretnék kérni egy számot a kisfiamnak, Bercinek, Sausztól egy számot.
0: Oké, megkapjátok természetesen. Kapcsolok tovább, kettes vonal, halló!
2: Szia, Péter vagyok, a Saus kérem szépen, Brunónak, Gergőnek és Máténak.
0: Hello, Péter, Bruno, Gergő és Máté.

0: tették, kik ők?
1: A fiaim.
0: És mit üzensz nekik?
1: Hát, hogy imádom őket.
0: Hát akkor akárhogy nézem, csak pasiknak megy most ez a dal. Felix Jén, Shaus, Walk With Me, élő kívánság műsor, Rádió 1.

0: Rádió egyet halljátok, lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza a 9-től, csinálunk egy kis születésnapi aftert a World is Mine Radio Show-ban Metzger Vikivel és Kollárral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Privát MR vizsgálatok és szakrendelések Nagykanizsán. Profi szakemberekkel, gyors időpontfoglalással. Részletek sorsoemeri.hu.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Melyik dalt meghallgattál az elmúlt
7: időszakban? Csak igazi slágert.
8: Én komoly zenét hallgatok.
2: Bach?
7: Mi van?
8: Például.
4: Szimfónia? Arra nem látom azért a rócsónk indulását. Nem. Tehát nem, arra megmondom őszintén.
7: De várj, te innen hazamész, és bekapcsolsz egy Beethoven-t?
8: Bachot leginkább.
4: Bach. Könnyed. Egy meghallgat egy
7: könnyed Bach.
4: Mozartot. Egy könnyed Bachot.
2: Van valami kedvenced? A Bachnak van valami időszak, amit jobban szeretsz? Van valami?
7: Van, igen, délután 2-től 3-ig.
4: Nagyon szereti a Bach virágterápiát, azt nagyon szereti. Illetve a Bach csomóponton a Zsűrt nagyon sokszor látják, hát hogy is mondjam, csak nézelődni, üldögélni.
2: Nagyon fél a Bach kecsétől. Megnézném, hogy Zsűrt egyszerbe Bachva, de...
7: Bachrein úti cél még, vagy már ezt elengedted?
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, kellemes pünköst, hétfő estét mindenkinek, ez itt a Diszkósít Rádió Show Rádió 1-en, indulunk a nagy születésnapi fesztivál után. Kétharmadban vagyunk, ma Bárány leugrott egy ilyen magas helyről, és azóta vége van. Komolyra fordítva csak pihen, de itt van Hanvai PG és én DJ Junior.
5: Ladies and gentlemen, madame on her, madame monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy nagyon publikum. Ma is élőben diszkósít a Rádió 1-en 8 és 9 óra között, és nagyon-nagyon köszönjük a tegnap estét. Zseniális volt a Rádió egy születésnapi bulia, és tényleg nem csak a nagy színpad, hanem utána a Classic Stage is. Tényleg köszönjük, hogy ott voltatok.
4: Igen, és hát a diszkósíttel nagyot mentünk. Egyébként, aki szeretné megnézni, kiraktam a diszkósít Facebookjára azt a közel 28 perces szettet, amit a nagy színpadon játszottunk, és bemutattuk a vadonatúj dalunkat, a Solid, amelyet ma először itt le fogunk játszani a Rádió 1-en is, hogy ti is halljátok. FM-en, webem, applikáción keresztül tartsatok velünk, Ed Sheeran-nel indulunk, és Cyrillel.

0: Juniorral is velem, Hambai Pidzsivel, ugye egy nagyon erős hétvégén voltunk túl, pénteken, szombaton és vasárnap is diszkosi parti, mind a három nagyon-nagyon jól sikerült, és hát tényleg a Rádió 1-es fesztivál az zseniális volt, szerintem jók voltak a külföldiek is, az egyiket egyértelműen szakmailag azt mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon imádtuk, ő pedig a Swiss Disco volt szerintem.
1: Abszolút zseniálisakat játszottak a fiúk, én őket vártam a legjobban egyébként, mert Sirit ugye tavaly láttuk, viszont Siri jobb volt, mint tavaly. Tehát meg kell hagynunk, hogy
0: hogyha rádió hallgatós szemszögből nézem meg, hogy milyen ovációk voltak a közönségben, akkor a Cyrilt érte a Rádió 1 közönség a legjobban.
1: Igen, de zeneileg ő volt legközelebb szerintem a Rádió 1 közönségéhez, de jó volt az egész, jó volt a hangulat, és utána egyébként a Classic Stage is egészen jó volt, tehát én élveztem azt is, megmondom őszintén, bár hajnali 1-től játszottam, de tök jó volt az egész.
0: Nagyon-nagyon, én annyira imádtam ezt a Classic setet most, ami ott volt egyébként a parkban, hogy ugye ez volt a negyedik születésnapi fesztivál a parkban, hogyha jól emlékszem, ez volt eddig a legjobb. Szóval tényleg köszi mindenkinek, aki ott volt a Rádió 1 tizedik születésnapi fesztiválján.
1: Így van, így vagyunk ez a bárány nevében, és köszönjük mindenkinek. De megyünk tovább, kérem szépen, egy Ultranaté dallal, meg Jugellel, ugye hát ez tulajdonképpen az elkövetkező hetek szerintem legnagyobb őrülete. Egy magyar hölgy csinálta még ezelőtt pár évvel, és az AI-t használta. Aztán úgy, hogy volt, beszippantotta magának Jugell ezt a dalt, meg Ultranaté. Ez a Moving to the Sun a diszkosítben. Figyelj, mert nagyon jó.

0: helyszínen diszkos itt a rádió, egyen kérem szépen full élőben vagyunk kétharmadban. Itt van Hamai PG, pedig DJ Junior vagyok, én pörgetek ma este, és hát holnap Hamai PG jön. Ő fog játszani szerdán, meg már Bárány Attila visszatér, akkor meg majd ő fog mixálni, úgyhogy egészen komoly hetünk lesz. Már csak azért is, mert ha hiszitek, ha nem, érkezünk vasárnap majd, méghozzá Pátyra. És már az úriember kétszer volt a vendégünk itt a stúdióban, világbajnoki második helyezett pizza készítő elkészítette a diszkosít pizzáját.
1: És ezt lehet majd megkóstolni mindezt úgy, hogy megérkeztek Pártyra, mi már ott leszünk 15 óra magasságában, de 16 órától 19-ig egy-egy órát még játszani is fogunk. És az első 150 vendég kap egy ajándék szelet diszkosít pizzát, hogy tényleg kóstolja meg, és mondja el a véleményét, nagyon-nagyon kíváncsi leszek erre. Egyébként erről majd tervezem, hogy csinálok videót, és majd a véleményeket kitesszük valahova, még nem tudom, hogy hova. Egy biztos, hogy ezen a héten is lesz diszkosít aktivizáció. Máskülönben én pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel egy jótékonysági rendezvényen a fővárosban, ugyebár a budapesti rezidenciában, előtte egy privát rendezvényen fogok játszani, és hát megyek majd bobozni szombaton. Te most voltál bobozni,
0: nem? Nagyon jó, zseniális a hely.
1: És jó volt a feeling, táncoltak meg minden?
0: Nagyon jó, 8-tól 10-ig van, zseniális.
1: Na, tehát ott leszek egyébként szombaton, ott kezdek, aztán megint csak megyek egy szezonzáróra, ugyebár megint csak a budapesti rezidenciámra, tehát vasárnap pedig diszkosít pizzakóstoló.
0: Én szombaton játszom még, Dánszent Miklós főterén fogok egy nagy koncert után pörgetni, majd oda várok mindenkit, ugye, és a diszkosít pizza, ne felejtsetek. Hamarosan jön egyébként a Szóri az új diszkosítdal, de ezt is bemutattam a rádió egy születésnapi fesztiválján, az új DJ Junior, Day by Day.

0: nélkül, de DJ Juniorral is velem Hambai Pizsivel, ugyanis jön a vadonatúj diszkosi dal, amelyet tegnap mutattunk be a 10. Rádió egy születésnapi fesztivál, amit rendezvények tekintetében a 4. volt. Jön a vadonatúj diszkosi dal, tessék figyelni!
1: Igen, figyeljetek, és már klip is van hozzá egyébként, de még nem raktuk ki, tudjátok miért? Mert várjuk a német kiadónak a válaszát egyébként ezzel kapcsolatban, és hogyha minden megvan, meg még a dalon egy nagyon picit azért fogunk javítani, csak mondom mindenkinek előre, mert még vannak ilyen pici hiányosságok belőle, ezeket megbeszéltük, nyilván teszteltük tegnap. De most innentől kezdve játsszuk már a rádió egyen, úgyhogy készüljetek, ez a vadonatúj diszkosi dal, amelyből jön tényleg hamarosan a videoklip is majd a YouTube csatornákra. Fogadjátok nagy szeretettel, ez a Sorry!
2: Lo siento, ik ben drogik, sono spiacente, perdóname.

0: Ez volt a Disco Sheet Radio Show itt a rádió. Egyen búcsúzunk mindenkitől, de van egy zseniális hírünk egyébként. Nagyon a TikTokon keresztül, akik TikTokoznak a rádió, egy TikTokján, azok tudják, hogy megjelent a hölgy, aki csinálta tulajdonképpen a dalt, a férje először, aztán utána a hölgy is, aki csinálta ezt a Hugh Gale ultranét dalt, ami most óriás sláger lesz szerte a világban, és hát mi szeretük volna őket meghívni ide a stúdióba szerdán egy interjúra, de nagyon úgy néz ki, hogy álltak Angliában élnek, úgyhogy nem fognak tudni bejönni, de lehet, hogy telefonon följük.
1: Egyébként ezért érdemes nézni a rádió

0: nekünk ez lesz mindig is a csúcs, csúcs, a többi csak ráadás. Tehát igazán de belőle nekünk játszok a dal. Tényleg.
1: Köszönjük.
0: Királyt ide, köszönjük, hogy ezt megalkottátok.
1: Viszont búcsúzunk Dánszett Miklós nekem szombaton, aztán Pizzakostól a Diszkosita vasárnap együtt, majd ugye Pátyod, Hamvai Pizsinek is vannak buliai.
0: Igen, ugye pénteken a budapesti rezidenciámon várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, aztán szombaton is egy privát rendezvény lesz, és vasárnap a Pizzakostól, és ezt a magyar dalt kérem szépen, ugyanúgy, hogy először játszottam itt a rádióban, mindenhol fogom játszani, és innentől kezdve mindenki szerintem, aki magyar lemezlovas, vegye a fáradtságot.
1: Abszolút, búcsúzunk mindenkit, a DJ Junior voltam, én mixeltem. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Kérdezzen a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Afterezünk egy nagyot a következő három órában a tegnapi Rádió 1 születésnapi fesztivál után. Ebben elsőként Metzger Viktória, aztán pedig majd Kollár segít. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Ugye mindenki imádta a Rádió 1 születésnapi fesztivált, és itt volt fellépni Sam Felt, úgyhogy őt továbbra sem felejtjük. Rosalindnál készítette a Hard Like Mind, csak itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Sam Greyel, ugye róla azt lehet tudni, hogy Armin van Buuren egyik kedvenc vokálosa, és hát a trackünk az Don Diablónál, a Hexagon kiadónál jelent meg. Mai napig imádom ezt a dalt, és játszom minden klubuliban, úgyhogy a Let You Let Me Go érkezik itt most a Where Is My Radio Show-ban.

0: dollár a lemezjátszói mögött, most pedig minden idők egyik legnagyobb house klasszikusa jön, szinte hihetetlen, de az eredetie a Faithless-től 1995-ben jelent meg 31 éve, és most készült egy új változat Bibi Rexával.
1: Hát igen, és mennyire jó Bibi Rexa, én nagyon-nagyon csípem azt a csajszit, egyrészt azért, mert nagyon-nagyon jó tartalmakat gyárt a social médiára, nagyon szerethető, és ilyen nagyon közelinek érzed a személyiségét, és hát ez az összeállás, hát ez zseniális. New Religion, csak itt nálunk a Rádió 1-en.

0: Miss Mooddal és természetesen Nagy Bogival.
1: És ez azért is különleges, mert egy abszolút house trackről beszélünk, de magyar rajta a dalszöveg. Nagy Bogival és Miss Mooddal készítettük, és hát szerintem a Rádió egy születésnapi fesztiválon is nagyot robbant. Úgyhogy ezzel folytatódik most a World Is My Radio Show, jön az Éden tőlünk.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM, pünköst hétfő este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Metzger Victoria lemezjátszók mögött maradjatok mindenféleképpen. Vadi új David Guetta és Vadi új Bob Sinclair zene is jön 10 után.
1: Úgy is van.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Elmúlt este 10. Hello mindenkinek! Köszönjük, hogy itt vagytok! Mi természetesen nem pihenünk pünköst hétfő este sem. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek! Sziasztok! Egy óriási kedvencel startolunk. Itt is van Ed Sheeran és a kamera. Csak itt a Rádió 1-en a Where Is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Metzger Viktória. Na most szólj hozzá a Facebookon. facebook.com/radioegyhungary.

0: Birdies Nine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Bob Sinclair újdonsága érkezik, olyan, mintha 20 éve készült volna. Imádjuk ezt a dalt.
1: Én is, de én nem csak a dalt szeretem, hanem Bob Sinclairt. Én követem őt az Instagramon, és olyan videókat szokott csinálni, nem tudom, Geri, hogy te látod-e.
0: Figyelem.
1: De a Pali az egyszerűen nem tud megöregedni. És annyira érzi a trendeket, és nagyon-nagyon-nagyon jó fej, hogy én már csak szerintem félig azért játszom a zenét, mert nagyon jó fej. De ennek ellenére a legújabbja a Kieszával zseniális. Tőlük érkezik most az I Can't Wait.

0: Dán és az Alive Alok remixben itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Hello, Alok!
1: Hello, everyone! This is Alok, and you're listening to the World Is Mine Radio Show at Radio 1.
0: Mellettem most Metzger Victoria a lemezjátszói mögött. Üdv a most érkezőknek! Hello, Viki, neked is még egyszer!
2: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Na nézzük, hogy mi jön Alok remixe után.
2: A következő dal egy side piece dal, ami egy zseniális feldolgozás, ez a Cry For You, ismerni fogjátok az eredetét, de hát szerintem ebben az új köntösben még jobb. Úgyhogy ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.

0: Rádió 1-et halljátok, itt a World is Mine Radio Show, és benne most egy kis after a tegnapi fantasztikus Rádió 1 születésnapi fesztivál után. Még egyszer mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönjük, aki ott volt a helyszínen, és azoknak is, akik hallgatták vagy nézték az élő közvetítést. Metzger Viktória lemezjátszói mögött, és hát Nagy Bogi, aki ebben a dalban énekel, ott volt tegnap is a parkban.
1: Bizony, egy saját rekket, vagyis egy saját remixet hoztam most, ugye Nagy Bogi és Dash közösére készíthettem egy Rádió 1-es verziót is, úgyhogy ezzel folytatódik a Jól leszek újra remixemmel a World is Mine Radio Show.

Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk aftereztek ilyenkor is a tegnapi fantasztikus Rádió Egy születésnapi fesztivál után, Metzger Viktória után néhány perc múlva Kollár a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: Mind Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem felkészültetek, erős lesz a tempó a következő egy órában. Kollár pörgeti tovább a hétfő estét. Hello, hello!
2: Jó estét, drága rádió, egy berúgjuk az ajtót, indul a mai utolsó óra a Sidepiece Fesztivál Ready Cry for You verziójával 2025-ből. Szóval még egyszer, Virgin Mind Radio Show, ezzel folytatjuk, maradjatok velünk!

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show kollára lemezjátszói mögött Alex Kenji és a Bambolé, ebből jövünk éppen kifelé, és mibe megyünk bele?
1: Megyünk át Medusa Don't Wanna Go Home-jába, ami egy igazán érzelmes dallamos melódiákkal teli dal lett szerintem, 2026-os megjelenés, és felcsendül benne egyébként a Medusa Lose Control-jából az a jellegzetes kis csengő hang, vagy az a kis harang hang, amit szerintem nagyon ikonikusan bele van csempészve a dalba, úgyhogy ha esetleg kihalljátok, akkor ügyesek vagytok. Ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

Chris Lake-kel robogunk tovább, aki nekem egy nagyon nagy kedvencem, és szerintem nem átlagos az, hogy egy zenei producer, egy előadó kiad egy elektronikus zenei albumot, már pedig Chris Lake ezt megtette a tavalyi évben, úgyhogy erről az albumról következik az Ease My Mind, ezzel folytatódik a World Is My Radio Show.

0: aki velünk bulizott a helyszínen, a Budapest Parkban, vagy pedig követte élőben az eseményeket, vagy a YouTube-on, vagy pedig adásban a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról. Fantasztikus volt veletek a tegnap, Kollár a lemezjátszóknál. Mi jön most?
1: Max Tyler 2025-ös Grease 2000 következik, de amit ugye a Grease 2000-ről tudni kell, ami szerintem egy klub kultúrai korszakot felölelő dal, az eredeti 1997-es. Szóval még egyszer, Three Drives on a Vinyl 2000, Grease 2000, ezzel jövünk Max Tylerrel 2025-ös remixben.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Kollár! Na most szólj hozzá a Facebookon. facebook.com/radioegyhungary

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál kullár! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Mindjárt éjfél, ennyi időnk jutott mára. Nagyon szépen köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. A teljes mai adást vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Holnap kedden jövünk megint élőben 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy el mindenkinek is kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. A hosszú étvégét szépen lassan zárjuk, de egy rövid hetet indítunk, 4 munkanappal aztán megint hétvége. Az igazi mai slágerek pedig jönnek megállás nélkül, most Rate hozom az egyik legújabb, a szenzációs adal. Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Nagy Bogi és Dash, és ha jól leszek újra, nagyon vagány remixben, amit DJ Mesker Viki készített, aki egyébként ezen a nyáron, hogy érkezik a siófoki Blázsra is, ahol több Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni 2026-ban, és a Rádió 1.hu-n írunk is erről, és egyébként ott is elindult a hétvégén a szezon. Hát igen, itt a nyár, és itt az igazi mai sláger, ahogy ígértem, jó

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy olyan dal, amit szerintem ebből már sokan felismernek, egy nagy klasszikus Faithless-től, aminek a 2026-os verzióját Bibi Rexa készítette el, és nem hibázott, óriási kedvenc a New Religion. Ezt írítom a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy reggel 6-tól jönnek Balázsék, náluk pedig indul a vadiú játék. A nagy dalfűrészelős játék. Menő ajándékokért fel kell ismerni az igazi mai slágereket, de ebben szerintem nem lesz hiba. Én pedig ezeket hozom megállás nélkül egész éjszaka.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország legjobb!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, jó munkát, akinek melóznia kell, jó pihenést, aki éppen ebben van a mikrofonnál, Király Tamás. Az igazi mai slágereket pedig én hozom ebben az órában is, például hozom Kétót, de a legújabban Ray Daltont is, ez lesz a Blood Running, most viszont az igazi mai slágerek között Teddy Swimsy a folytatás, hatalmas kedvenc, a The Door, ezt indítom már is.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei vált

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mennek a nagy celeb kollabok. Nemrég például Joe Jonas lépett színpadra meglepetés vendégként Demi Lovato koncertjén Orlandóban. Ő ugye az It's Not That Deep turnéját pörget éppen, ennek az egyik állomása volt, ahol megjelent a színpadon Joe Jonas, és utána mind a ketten arról nyilatkoztak, hogy teljesen lenyűgözték a másikat, hogy mennyire profik. Egyébként hát nyilván ez is igaz. Na, a Rádió 1.hu-n erről a sztoriról is vannak még infók, én viszont két óval folytatom az igazi mai sláger a Turn the Lights Off, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem mindenki éli azt, hogy a socialben teljesen kiteregesse a magánéletét, Rédáton se. Most volt másfél a születésnapját, tulajdonképpen egy posztot nem láttunk erről. Annál többet viszont a koncertjéből, ami, hát, szép számmal szaporodik, és ezen a nyáron is folyamatosan turnézik. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle. Rédáton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely picivel kettő előtt járunk kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, reggel 6-tól jönnek Balázsék, náluk pedig indul a vadi új játék az elfűrészelt dalok Balázsékkal. És hát mit kell tudni minden Balázsékos játékról? Igen, szenzációsak a nyeremények, szóval ma reggel újra lehet velük játszani, én pedig addig is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül változatosan, most Miley Cyrus és a Midnight Sky itt a Rádió 1-en.